chino lye dobozi ye kerezia dobozi ye kerezia insolo ya mawulire gonna nensonga zonna ezikwata ku dini ebyobulamu ebyenfuna obufuzi n'obukulembeze ebyenjigiriza enkulaakulana obuwangwa n'ennono kyenda mu nyakatonyeze nyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo Radio Sapientia emulamizibwa Uganda Communications Commission UCC